0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod. Szabi? És itt a rádió?

0: Reggel, nappal. 91.
1: Panorádió, a te hangod.
0: Éjjel, nappal. 91,5.
2: A zene, pannon tenger.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Joy, I need space. Love, I need me.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: programajánló.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
9: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: Pannonrádió Lifestyle magazinja. Pannonpresszó.
1: 8 óra 18 perckor kívánok szép reggelt, majd kellemes délelőttöt és csodás hétvégét mindazoknak, akik velünk vannak, itt vannak már a 91,5-ön, és reméljük, hogy maradtok a folytatásban is, mert hogy 14 óráig mit leszünk veletek, és jobbnál jobb témákat kínálunk, azután pedig jó zenéket hallhattok, igazi hétvégi ráhangolódós zenéket. De akkor kezdjük talán a mai nappal, augusztus 8-a van szombat, amikor is a Lászlók, a Gusztávok ünnepelhetik névnapjukat. És olyan események történtek ezen a napon, mint például 236 éve, akkor született Kölcsey Ferenc költő, politikus, akadémikus. Aztán 186 éve ezen a napon nevezték el a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak. És azt is elmondanám, hogy 89 éve Los Angelesben született Dustin Hoffman, amerikai színész, sokan a Pillangók, az Aranyoskám, a Kramer kontra Kramer, de az Eső emberből is ismerhetik őt. És aztán mondom is már a témáinkat, a következő órában kapcsoljuk Kovács Géza klímakutatót. Kovács Gézára ezekben a hűségekben egyre többen kíváncsiak, mert hogy azt szeretnénk megtudni, hogy mikor fogunk végre felfrissülni. A mai nap egy picit talán felfrissülést hozhat, de mi lesz velünk a hónap végig? Kovács Géza remélhetőleg elmondja. Aztán Varga Patrícia, a Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa is érkezik, és olvasnivalót ajánl a nyár utolsó hónapjára. Majd kapcsoljuk Ubori László edzőt, akitől azt fogjuk kérdezni a többi között, hogy milyen mozgásformát válasszon, és hogyan edzen a közép és az idősebb korosztály. Aztán a Presszó utolsó órájában lesznek egészségpercek, a rovatban pedig Pajor Margit általános orvossal beszélget Szlacki Csilla. A többi között azt a témát ölelik fel, hogy hogyan viseljük el könnyebben a hőhullámot, milyen egészségügyi kockázattal jár a hosszantartó kánikula. Emellett lesznek közérdekű és aktuális információk, út- és határinfo, orvosmeteo programok, érdekességek és egy örökbefogadási akcióról is szólunk. Mindenhez jó vételt és kellemes időtöltést kíván Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézművesvásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Reklám.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor...
6: Ma hozzák a 7 napot!
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: A Panombrejsz első órájában kilátogatunk a határa, és megnézzük, hogy mi újság. Hát azért jó hírekkel nem szolgálhatunk, abban az esetben, hogyha Szerbiából mentek Magyarországra, a Horgos 1-2-t és talán a Királyhalmi átkelőt is el kellene kerülni. Mondom is, hogy miért. A Horgos 2-Röszke-2 átkelőnél a határfigyelő csoportok szerint legalább 300 percet kell várakozni. Horgos 1-Röszke-1 a várakozási 200 perc, Királyhalomnál, ha mentek Ásotthalom felé, 100 percet vártok. Ami adja el a Tisza-szigetet, illeti 48-50, akár egy óra a várakozási idő, Bajmok-Bácsalmásnál fél óra, de a többi határátkelő helyen nincs jelentősebb várakozási idő, nagyjából fél óra. Aztán, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor visszafelé is hasonló a helyzet. A Röszke 1, Horgos 1 több mint 300 percet vártok, a Röszke 2-nél Horgos felé 190 perc a várakozási idő, Ásotthalom, Királyhalom 90 perc, aztán Tisza-sziget, Gyála fél óra, és a többi határátkelő helyen nincs jelentősebb várakozás. Amennyiben a határon vagytok, jövet, menet és van pontos infótok, azt akár a 063-621-605-ös SMS számra is elküldhetitek, előre is köszönjük.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Vajdaság hangja. Pannorádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód. Can't touch this.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Néhány aktuális információval folytatjuk a Presszó első óráját. Egy dinárral drágult az eurodízel Szerbiában, a benzinár azonban nem változik a következő egy hétben, így az eurodízel literenként 227 dinárba kerül, míg a benzinért továbbra is 202 dinárt kell fizetni. Az új árak jövő péntekig maradnak érvényben. A szerb kormány további 7 nappal augusztus 16-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó csökkentését. A jelenlegi intézkedés augusztus 9-ig lett volna érvényben. A döntés célja, hogy hozzájáruljon az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzéséhez, valamint megvédje a hazai piacot a nemzetközi ellátási zavarok negatív hatásaitól.

És az imént a benzin drágulásáról olvastam nektek, majd jött egy dal, a lángra gyúl. Bízunk abban, hogy nem fog lángra gyúlni, és az eddigi lángokat is sikerül majd az országban sikeresen eloltani. Addig is közlekedjünk okosan, mert hogy a már jól ismert piros buszokhoz a közelmúltban sötétkék járművek csatlakoztak Szabadka utcáin az üzemeltető Transjú Kft. Szabadkai Szútransz egységének vadonatúj autóbuszai nem csak a megjelenésükkel hívják fel magukra a figyelmet, hanem korszerű sűrített földgázzal működő motorjukkal is, amelyek csendesebb közlekedést tesznek lehetővé. A 10 új buszból egyelőre 5 közlekedik a városban, kényelmesebb utazást biztosítva az utasoknak, kisebb károsanyag kibocsátás mellett a jegyárak nem emelkednek, az utasok számára kizárólag az utazási élmény változik pozitív irányban. A teljes buszpark lecserélése egyelőre nem szerepel a tervek között, az új járművek teszt jelleggel álltak forgalomba. A további döntéseket pedig az utasok tapasztalatai és visszajelzései alapján hozzák majd meg. És az időjárásról is szólok, még Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat kifutó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 33 fokra készülhetünk. Yeah!

cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Mit szólnál egy űrutazáshoz, anélkül, hogy elhagynád a Földet? Augusztus 11-én és 12-én a budapesti Space Hungary virtuális űrszimulátora érkezik Szabadkára, a magyar tannyelvű tanítóképzőkar aulájába. Egy 10 perces, izgalmas űrkaland vár kicsikre és nagyokra, 9 és 16 óra között. A részvétel ingyenes, csak a kíváncsiságodat hoz magaddal. Szervező az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete.
5: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Esto es tremenda descarga.
1: Programa Porno Rádió ilyen nappal.
2: Annak ellenére, hogy már is hétágra süt a nap, a hőmérsékleti értékek nagyon barátságosak, és azok maradnak a nap végéig is, de vajon mi vár ránk az elkövetkező héten? Kérdezem, ahogy minden szombaton szoktam, Kovács Géza klímakutatótól. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is, önt is. Hát igen, most érdekesen alakul az időjárás, de nem szabadulunk meg a 30
2: Szombaton szoktam, Kovács Géza klímakutató.

0: 32 fok körül alakulnak ma, de a tegnapi 37-hez viszonyítva ez egy jó 5 fokos lehűlés. Viszont a folytatásban az anticiklon fokozatosan keletebbre vonul, és az nem jó számunkra, mert akkor a meleg légtömegek lépcsőzetesen érkeznek ide, úgyhogy egy újabb felmelegedés lesz, de nem tart sokáig, ugyanis kedden tetőzik a hőség, akkor megint 37 fok körüli értékek lesznek, tehát így naponta 2-3 fokot emelkedik a hőmérséklet. A reggelek azonban, ami fontos, frissebbek lesznek mind a három napon, tehát keddig bezárólag 15-18 fokos hőmérsékletek várható, tehát frissebbek lesznek mindenféleképpen. Szerdán megérkezik egy újabb, nagyon gyenge hidegfront, ami gyakorlatilag szinte hasonló lesz, mint most, azzal, hogy ismét visszaesik a hőmérséklet a 31 fok közelében, és csapadék nem nagyon várható. Kedd este felé lesz egy kis felhő, ami jelzi, hogy valami történik, gyakorlatilag semmit más nem tapasztalunk meg, azon kívül, hogy ugye a légnyomás jelentősen emelkedik majd szerdán. Utána a hidegfrontnak a utóhatása megmarad még szerda csütörtökre is. A hőmérséklet 30 fok fölött lesz 1-2 fok, tehát 31 fok körül várható, viszont frissebbek lesznek az éjszakák, legalábbis csütörtökön. Péntektől egy újabb melegedés kezdődik, de előre láthatólag a hétvégén nem megy föl 37-8 fokra, 35 fok körül lesz a, de arról majd kicsit részletesebben fogunk beszélni a következő alkalomkor. Mindenesetre ki kell tartani, mert ha nem is lesz olyan, mint amilyen volt ez a hét első 5 napja, állandóan 38-37-39 fokok voltak, ilyen nem lesz, egyedül a kedde az lesz nagyon meleg, utána viszont a hőmérséklet azért picit normálisabban alakul, tehát erre mindenféleképpen erre számítani kell. Ami a statisztikát illeti, az a leghidegebb reggelünk volt elég régen, 1983-ban 12 fokkal, de 2005-ben, sőt 2023-ban is 12 fokot mutattak a hőmérők. A leghűvösebb kora délután, ami számomra már ma már elképzelhetetlen, hogy 16 fok legyen kora délután, hát ez volt nagyon régen, 1990-ben, akkor egész nap borongós, csapadékos idő volt, és általában olyankor szokott lenni ilyen nagyon-nagyon alacsony hőmérséklet kora délutáni órákban. Ami a maximumot illeti, az nem dől meg, hát ez egyértelmű, 37 fokkal 2013 és 2023-ban volt mind a két esetben 37 fok körüli hőmérséklet. Tavaly sem volt hideg, sőt, nagyon kellemesen alakult. Érdekes volt a hőmérsékleti eloszlás, reggel nagyon friss, 13 fok volt a hőmérséklet, viszont kora délután 32 fokig gyorsan emelkedett a hőmérő higanyszála, és 100 évvel ezelőtt is 12 fok volt reggel, illetve 25 fok volt a maximum, tehát nagyon kellemesen alakult akkoriban az idő. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy a mai hűvös továbbra is ez átlagon felüli, de azért kellemesebb idő után ismét emelkedik, igaz, átmenetileg a hőmérséklet. Legmelegebb lesz hétfőn is kedden, 35, illetve 37 fokkal. Szerdától újból visszaesik jócskán a hőmérséklet hasonlóképpen, mint ma. Egy-két napig kitart ez a kellemes idő, utána ismét a hétvége felé emelkedik, de úgy tűnik, hogy a 39 fokos, 38 fokos hőmérsékletek legalábbis nem akarom elkiabálni, de nem térnek vissza valószínűleg már.
1: Jaj, de jó lenne, és csüngünk a szavain, és bízunk abban, hogy ez valóban így lesz, de ugye, ahogy mondta, a folytatásra egy hetet várnunk kell. Nagyon szépen köszönjük a jó híreket, Géza, kívánunk további szép napot és kellemes hétvégét, és élvezzük ki ezt a kellemes hőmérsékletet. Minden jót, viszont hallásra!
0: Köszönöm szépen, viszont kívánunk!

Tegyél rájuk magasról és éld az át. Mert a sok okos, aki a sajátok a helyet, most itt neked mondja meg, hogy szerinte hol a helyed. Magával van barában és nem veled. Üllem elém, én vagyok az embered.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.

0: Fény. Érezd a ritmust. Vedd át az ütemet. Panorádió. A te hangod.
1: A Presszóban most pedig egy mai programra hívom fel a figyelmeteket. A Ludasi helyi közösség szervezésében ma ismét megrendezik a Ludasi Falunapot és Fokhagyma Fesztivált a település vásárterén. A több éves hagyományra visszatekintő rendezvény célja a messzeföldön ismert ludasi fokhagyma népszerűsítése. A program 16 óra 30-kor ünnepi szentmisével kezdődik a ludasi Szent Katalin templomban, majd 18 órától a vásártéren folytatódik az ünnepélyes megnyitóval, fokhagymás ügyességi játékokkal, kulturális műsorral és számos kísérő programmal. A művelődési műsorban fellépnek a Ludas Matyi Művelődési Egyesület csoportjai és a Ludas Közösségfejlesztő Egyesület tagjai. 21 órától a Kikindai Vidámfiúk zenekar muzsikál az utcabálon. A rendezvényen az idén is lesz fokhagyma fűzérponás, fokhagyma pucolás, gyermekeknek ügyességi játékok, valamint fokhagyma krém és természetesen használt gépek bemutatója is a látogatóknak.

A Panna Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Nem csúszik az este.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Minden évben augusztus 8. napjára esik a Nemzetközi Macska Nap. Nagyon sok doromboló tappancsos keres gondoskodó szerető gazdit. Az örökbefogadási akció, amelyen a Panopresso oldaláról láthattok, mi segítünk. Oda 3 képet töltöttünk föl, ezek a Szabadka és környékbeli fekete-fehér szépségek keresnek szerető gazdi, tehát hogyha úgy érzitek, hogy meleg otthon tudtok biztosítani, és beleszerettek valamelyik cukiságba, akit megtaláltok a Panopresso Facebookos oldalán, akkor írjatok, és mi megadjuk nektek az elérhetőségeket. Tehát a Nemzetközi Cica Napon, hogyha tudtok cicát örökbe fogadni, mi 3-at is tudunk ajánlani, fekete-fehéreket választottunk a sok közül, kis elegáns szépségeket, ha szeretnétek őket látni, akkor kattintsatok a Panopresso Facebookos oldalára.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Több mint 700 hektár területet érint a tűz a Deliblati homokpusztán, ahol több száz ember küzd a lángokkal. A helyzetet az erős szél nehezíti, a sűrű fekete füst pedig nagy távolságra is eljuthat. A térség lakosságának jelentős részét evakuálták otthonából. A legnagyobb tűz Kevevára község területén ütött ki, ahol az oltás a földön és a levegőből egyaránt zajlik. Megfékezésén összesen 296 ember dolgozik. A rendkívüli helyzetek szektorának 125 tagját 29 járművel és 2 quaddal vezényelték a helyszínre. Mellettük 58 önkéntes tűzoltó, 14 járművel és 1 quaddal vesz részt a munkában. A Vajdaság Erdői Közvállalat 75 dolgozója 17 járművel és 10 munkagéppel segíti az oltást. 900 középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban, a magyarországi Sátor alja új helyen. A Rákóczi Szövetség közlése szerint a résztvevők többek között Magyarországról, Felvidékről, a Párciumból, Erdélyből, Csángóföldről, Vajdaságból, Kárpátaljából, az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusról és Kolumbiából is érkeznek a táborban. A szervezők hangsúlyozták, hogy a tábor egy hétre a magyar középiskolások találkozó helyévé válik, célja pedig, hogy erősítse a nemzeti összetartozást, valamint hogy lehetőséget teremtsen új barátságok és kapcsolatok kialakítására. Az amerikai szenátus megszavazta az Oroszország elleni szankciós csomagot pénteken. Ez egyebek közt lehetővé tenni akár a 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A jogszabály végszavazásra a képviselőház elé várhatóan szeptember elején kerül. A törvény másodlagos vámokról szóló része elsősorban az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóit, így Kínát és Indiát érinteni, de európai vásárlók így Magyarországra és Szlovákiára is hatással lehet. A jogszabályban megállapított intézkedések hatálya akkor szűnik meg, amikor béke megállapodás vagy tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között. Szerbiában idén kiemelkedő érdeklődés mutatkozik az elektromos járművek vásárlását ösztönző állami támogatások iránt. Eddig több mint 1000 pályázat érkezett, ami ötszöröse a tavainak. Sara Pavkov, környezetvédelmi miniszter szerint a növekedés részben annak köszönhető, hogy a támogatási rendszert idén teljes egészében digitalizálták és az e-közigazgatási rendszerhez kapcsolták. A tárca további források biztosításán dolgozik, mivel a jelenlegi költségvetés nem fedezi a megnövekedett igényeket. A támogatás kizárólag tisztán elektromos járművekre vehető igénybe, a hibrid autókat vásárlók 2 éve már nem részesülnek a program támogatásából.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. Sok napsütésre számíthatunk, csak kevés felhő lehet az égen. 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
8: Reklám. A
0: Ha a Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

0: Pannon Presszót támogatta a Fontana.
1: Ha fürdőszoba, akkor Fontana.
0: 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Sokak kedvenc rovata, a havi könyvajánló, ez következik most, és meg is érkezett a stúdióba Varga Patrícia, akit köszöntök sok szeretettel, szervusz!
2: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: A Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa. Hát eláruljuk a hallgatóknak, hogy kipihentem frissen szabadság után vagy itt. Örülök, hogy ismét igen, találkozunk, én és is kíváncsian várom, hogy milyen könyvekkel készültél.
2: Köszönöm szépen! Hát ugye szokásunkhoz híven kezdjük a gyermekosztállyal. Először is a legkisebbekkel. Bot Gábor Palipál Csupa szívlovagja című könyvét hoztam
1: el. És én, ahogy szoktam, fogom is a kezembe rögtön.
2: Kérlek, nézd át. A történetek alapjául azok a mindennapi mesék szolgálnak, amelyeket a szerző a kisfiának talált ki, és mesélt az óvodába vezető úton 4 éven keresztül. A kötet modern lovagmeséket tartalmaz, amelyek tele vannak humorral, izgalommal és a mindennapi élethelyzetekre reflektáló pillanatokkal. Főszereplője Palipál. Nem csak bátor lovag, hanem csupa szív figura is, aki a gyerekekhez hasonlóan oldja meg a kihívásokat. A mese biztonság és figyelem. Ez a legkevesebb és a legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk. Palipál történetei modern lovagmesék sok-sok humorral és izgalommal. 5 éven felüli hős lovagok és királykisasszonyok számára különösen ajánlom.
1: Gazdagon, szépen illusztrált, igen, színes könyv, nagyon szép.
2: Egyszerű, áttekinthető és kedves kis mesék vannak benne.
1: Palipál, megjegyezhető könnyen a lovag neve.
2: Térjünk rá akkor a következő könyvünkre, az pedig a nagyobb korosztály számára, 10-14 évesek számára ajánlanám Tölgyesi Lívia Bükki bűbájosok című könyvét hoztam el.
1: Ez egy vaskosabb könyv.
2: Ez egy vaskosabb könyv, de szépen áttekinthető és nagybetűs, tehát könnyen olvasható könyv, kemény kötésű. Őszintén, kinek ne jutott volna már eszébe, hogy vajon mit tenne, ha ő lehetne nagyhatalmú boszorkány vagy varázsló, esetleg tündér vagy királyfi, sárkány vagy griffmadár. A főszereplők a 7 éves Bendi, a játszani vágyó kisfiú és a 13 éves Borsika, bűbájossá változott kislány. A gyerekek idén is a bükkbe töltik a nyarat, és valóságként élik át a sárkányok, manók, tündérek, griffek, no és egy bűbájos, gyógyfüvekkel gyógyító nagymama világát. Keresik a varázsvirágot, találkoznak a gyíkfivel, és próbálnak úgy viselkedni, ahogy egy mai jó gyerekhez illik. A könyvben szereplő őshonos állatok és mesebeli lények az izgalom fokozása mellett azért sok érdekességre is felhívják a figyelmet, és megismertetett gyógynövények hasznos tanácsokkal is szolgálnak az értő füleknek. A szöveg szándékosan emel ki, és azért sok érdekességre is felhívják a figyelmet, és megismertetett gyógynövények hasznos tanácsokkal is szolgálnak az értő füleknek. A szöveg szándékosan emel ki, és magyaráz meg lábjegyzetben ma már ritkábban használt szavakat,

0: teljesen új könyve.
1: Ez teljesen
0: volt
1: új
0: könyv. Már, aki olvasta? Vagy
1: nem, ez most és frissen, ropogósan érkezett a könyvtárunkba. Amelia Kadán két új könyve, Everlasting Fate első és második kötete, tehát két részes ez a könyv, Ein Reich aus Silber und Magie és Reich aus Fire und Wind című könyve.
0: Azaz
1: az ezüst és a mágia birodalma, a második kötet címe pedig a tűz és a szél birodalma. Tehát németül írva a könyv, tehát német olvasóknak, vagy bárkinek, aki ugye szeretne németül tanulni, egy kicsit olvasni, annak ajánljuk. A könyvben egy ártatlan lány, akinek hatalma van megidézni a holtakat, és egy elbűvölő mestertolvaj egyesülnek a birodalom zsarnoka elleni harcban. Nagyjából, tehát ez a történetnek a lényege, fantasy könyv, kalandos, keleties, tehát high fantasy és duológia szenzációs kezdete.
0: Jó, hát akkor olvasgassák a német ajkúak is ezeket a könyveket.
1: Igen, nagyon szép, tényleg nagyon szép. Átugrunk a felnőtt osztályra, ott is előbb az ifjúsággal kezdenénk. Kerestem, hogy mit is hozzak neked, és megakadt a borítón a tekintetem. Szerintem aktuális lehet a fiataloknak. Érints meg, Lelki cseppek hétköznapokra című könyvét hoztam el. Az az érdekessége, hogy 2017-ben jelent meg, és 17 romantikus novellát tartalmazó antológia, amelyet Kozma Réka szerkesztett. A kötet 17 szívdobogtató történetet gyűjt össze a szerelem különböző árnyalatairól. A novellák között találhatók érzéki, szenvedélyes, valamint derűs és keserédes írások is, amelyek feltöltik az olvasó hétköznapjait. Szerelemfalatkák, lelki cseppek hétköznapokra. Mit tennél, ha mindig ott éreznéd a bőrödön a lelkitársad fizikai sérülését, és minden életben hozzávezetne az utad? Milyen érzés lehet szoborként beleszeretni egy élőbe? Milyen színű lehet a hiány, a szerelem, a vágy? A szerelem sokféle, néha érzéki és szenvedélyes, máskor derűs, gyakran keserédes, de mindenképpen csodálatos. Az antológia első fele a fantázia világába kalauzol el, míg a második fele a valóságba mutatja be, milyen lenyűgöző, ha valaki elrabolja a szíved. Engedj a csábítás bűvöletének.
0: Én azt hiszem, annak ellenére, hogy szintén egy vaskos könyvről beszélünk, de tehetetlen lesz azoknak, akik a kezükbe fogják. És...
1: Bárki elolvashatja.
0: Így van.
1: Aki egy kicsit egy pozitív... visszajelzése.
0: Szeretnék
1: így van,
0: adni.
1: Így van. És akkor rátérünk a nyár legforróbb könyvére.
0: Tényleg forró, igen.
1: Rozanna Lej Velencéből szeretettel, tehát a borító is csupa nyár. A Villa és a Citronfa Hotel Beszteresszerzőjének varázslatos története. Megtalálható nálunk a Citronfa Hotel az írónőtől. Családi kötelékekről és vágyait követéséről szól. Ez a könyv bárhová is vezethet az utad. Végtelenül romantikus, úgy csúszik, mint egy mediterrán napsütéssel kevert könnyed bor. És nézzük akkor a tartalmát, a rövid tartalom ismertető. Mikor Joanna házassága válságba kerül, a fiatal nő hazatér a gyönyörű, de romos Cedar Farmházba, a Dorseti vidékre, ahol nővére Henriette azért küzd, hogy fent tudja tartani a családi farmot, és megbirkózzon a különc anyjuk okozta gondokkal. Joanna hamarosan egy kötek szerelmes levelet talál a padláson, melyeket egy Emi nevű festőnő írt. Nem tud ellenállni a kísértésnek, és a levelek alapján elindul a valóságban is felfedezni Emi történetét. A levelek Lisszabon, Prága és Velence festői sikátoraiba és hídjaira repítik Joannát, ahogy teljesen új, varázslatos világ tárul fel előtte. Eközben a Cedar Farmházban egy rejtélyes idegen tetézi Henriette problémáit. Joanna és Henriette legvégső célja azonban az, hogy megmentsék a farmot, és végre újra ráleljenek a saját boldogságukra és közöttük lévő homályba merült testvéri szeretetre.
0: Igazán szép, nyári hangulatú könyv, és ez is vaskos, tehát szinte csak vaskos könyveket
1: hoztam. Hát egy tengerpart mellett.

0: Igen. Akár, vagy, akár, vagy akár igen. A hűdvarban a diófalat.
1: Így van.
0: És vagy a hűvös szobában.
1: Így van, bármelyik, bármikor.
0: Tehát ezek a könyvek akkor várják az olvasókat igen. nálatok. Igen. A Panompresso Facebookos oldalán megtalálhatók a képek, hogy könnyebb legyen. Ugye,
1: megkeresni majd őket, igen.
0: Megkeresni. A könyvtár munkaidejéről még szóljunk.
1: Igen, tehát szokásosan ugye a nyári időpontban dolgozunk, szombatonként még nem. Hétfő, szerda és péntek 7:30-tól 15:00-ig, kedden és csütörtökön pedig déltől este 19:30-ig nyitva vagyunk, tehát akinek nagyon-nagyon melege van, az este is el tud látogatni hozzánk, és szeptembertől újra szombatonként is nyitva lesz a könyvtár.
0: És szeptembertől, illetve szeptemberben már visszavárunk, akkor az őszi olvasnivalókat.
1: Őszi olvasmányokkal érkezem majd, igen.
0: Patrícia, köszönjük szépen neked ezeket a csodás könyveket, a hallgatókat pedig együtt arra invitáljuk, hogy keressék meg igen. őket a könyvtárban.
1: Én is köszönöm szépen, és várunk mindenkit szeretettel a könyvtárunkban.

top cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.

0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.
1: Kovács Géza klímakutató az előző órában elmondta, hogy most egy kis enyhülésnek örülhetünk, ami a hőhullámot, a kánikulát illeti. De mit mond az orvos meteo? A hidegfront átvonulását követően ma már nyugodtabb időjárásra számíthatunk, markáns fronthatás nem várható, a frissebb levegő sokak közérzetét javíthatja, ugyanakkor az időjárás változása érzékenyeknél még előfordul. Fejfájás vagy átmeneti fáradékonyság. A napos időszakokban az UV-sugárzás továbbra is erős lesz, ezért a déli órákban érdemes gondoskodni a megfelelő napvédelemről.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.
2: A nyílt víz haragján két legény anyába kapott a szél. Oly sok emlék, oly sok bánat, mi útközben temetnek.
3: Messze még a vég, úgy hiszem, én is húzom pár évig, hánykolódva a végtelen tenger vizén az örökké.

Thank you.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Továbbra is rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélye Szerbiában, figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A magas hőmérséklet, a kiszáradt növényzet és az erős szél tovább fokozza a tűzveszélyt. Több mint 700 hektárnyi területet érint a tűz a Deliblati homokpusztán, ahol több száz ember küzd a lángokkal. A helyzetet az erős szél nehezíti, a sűrű fekete füst pedig nagy távolságra is eljuthat. A térség lakosságának jelentős részét evakuálták otthonából. A legnagyobb tűz Kevevára község területén ütött ki, ahol az oltás a földön és a levegőből egyaránt zajlik. Megfékezésén összesen 296 ember dolgozik. 900 középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban a magyarországi Sátor Aljaújhelyen. A résztvevők többek között Magyarországról, a Kárpát-medence országaiból, továbbá Amerikából, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusról és Kolumbiából is érkeznek a táborba. A szervezők hangsúlyozták, hogy a tábor egy hétre a magyar középiskolások találkozó helyévé válik, célja pedig, hogy erősítse a nemzeti összetartozást, valamint hogy lehetőséget teremtsen új barátságok és kapcsolatok kialakítására. Ha a VMS számára valóban nem a mindenáron való hatalomban maradás a cél, akkor lépjenek ki az SNS-szel kötött koalícióból, áll a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének közleményében. A párt Pásztor Bálint kijelentését idézte, mely szerint nem kell mindenáron a hatalom részének lennünk. A Vajdasági Magyar Közösség azonban már nem újabb politikai üzeneteket, hanem konkrét tetteket vár, írja a VMDK. Közleményükben felszólítják a VMS vezetését: ha valóban így gondolják, akkor azonnal és minden szinten lépjenek ki a szerb haladó párttal kötött koalícióból, a köztársasági, a tartományi és az önkormányzati hatalomból egyaránt. A szavak ideje lejárt, ideje a tettek mezejére lépni, olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. A magyar Antal Nimród rendezi a Russell Crowe és Priyanka Chopra Jones főszereplésével készülő Blue Fly című új sci-fi akciótrillert. Szinopszisa szerint a Blue Fly a kongói demokratikus köztársaságban játszódik, ahol egy gyászoló ENSZ fordítót bevonnak egy különleges egység titkos műveletébe, amelynek célja egy rejtélyes, a vadonban lezuhant repülőgép felkutatása. Antal Nimród szerint a film intenzív, valósághű és karakterközpontú thriller lesz merész sci-fi környezetben. A magyar rendező korábban olyan filmeket rendezett, mint a Control, az Elhagyott Szoba, a Szállítmány, a Ragadozók és a Viszkis. A Stranger Things című sorozat egyes epizódjait is ő rendezte, legutóbbi filmje a Megtorlás, Liam Neesonnal a főszereplőben.
0: Időjárás.
5: Szabadkán jelenleg 29 fok van. Sok napsütésre számíthatunk a mai nap folyamán. Lesznek felhők, de csak kevés felhő lesz az égen. 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: A nyári melegben végzett edzés extra terhelést jelent a szívnek és a keringésnek, főleg egy bizonyos kor után. Na de a testmozgást nyáron sem lenne szabad elhanyagolni, akkor mit tehetünk, hogyan mozogjunk és milyen mozgásformákat válasszunk? A többi között ezt kérdezem Ubori László edzőtől, akit köszöntök is sok szeretettel a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
2: Hát üdvözlöm először Önt, és utána a Szabadkai Rádió minden hallgatóját. A sportolóknak, hát azt tudom ajánlani én így is, mint én is 75 éves, aki még mindig aktívan foglalkozik a sporttal, hogy nagyon-nagyon óvatosan csinálják a sportot, mert ez a rekkenő hőség, ez a nagy meleg, ez a szívünket megterheli, és óvatosságra intenék mindenkit, akinek kicsit valami szív problémája van, az inkább most szüneteljen, vagy nagyon nagy orvosi ellenőrzés mellett a hűvös szobában sportoljon. Lehet ilyen székgyakorlatokat végezni, nyújtásokat végezni, de semmiféleképpen ne menjünk ki erre a nagyon nagy 40-42 fokos melegre, és a napon még melegebb van. Úgyhogy mi is a Mozdulj Rá tornacsoport tagjai kivonultunk a teremből a kiserdőbe, és ott este tornázunk 6 óra után. De már az a 6 órai a Mozdulj Rá tornacsoport tagjai kivonultunk a teremből a kiserdőbe, és ott este tornázunk 6 óra után, de már az a 6 órai edzés is nagyon nagy megterhelést

0: vizünkbe, elég vizet a szervezetünkbe, és így módon bekéljük ki ezt a rekkenő hőséget.
1: Említette ugye, hogy a nagy melegben ne menjünk ki a hőségre, ugye a tűző napra, ez főleg az idősebb korosztályra vonatkozik, hogyha mégis valaki úgy dönt, hogy szeretne sétálni, vagy a havi 10 000 lépését megtenni, akkor melyik időszakot válassza, inkább a kora reggelit, vagy inkább az esti órákat?
0: Hát attól függ, hogy kinek milyen, aki szeret tovább aludni, az inkább az estelit, de én, mint koránkelő, én inkább a reggelit ajánlom, mert még frissebb a levegő, esetleg kimenni erdős helyekre, a kis erdőbe, vagy a kelebi erdőbe, és ott sétálni a friss levegőn, mert az nagyon jó hatása van a szervezetre, és tényleg ezt a napi 6 000-től 10 000 lépésig, aki megteszi, annak minden tisztelet ebbe az időszakba, és arra kérek mindenkit, hogy vigyen magával okvetlenül vizet, pótolja az elveszett vízmennyiséget, és vigyázunk nagyon magunkra.
1: Említette a Mozdulj Rá csapatot, ugye, ami már évek óta létezik, és a népkörben tartják a foglalkozásokat. Igen. Mikor indul újra, és aki szeretne hozzá csatlakozni, akkor az milyen edzésformára, milyen mozgásra számíthat?
0: Hát a Mozdulj Rá tornacsoport 15 éve dolgozik, elkezdtük az Újfalu helyi közösségben, utána a Széchenyi iskolában, amikor kitört a Covid-járvány, akkor megszüntették az iskolában való lehetőséget, hogy tornázzunk, és átköltöztünk a Népkör nagy termébe, hála a Népkör vezetőségének elfogadták a mi jelentkezésünket, és mi most mind a Népkörnek a testnevelési szakosztálya dolgozunk. Hétfőn és csütörtökön este 6 órakor csináljuk a tornákat, és hogyha a jövő héten, tehát 17-én már lehűl a levegő, akkor visszavonulnánk a terembe, és akkor ott elkezdenénk ismét az intenzív tornát. A torna az körülbelül attól, hogy bemelegítünk, jó nyújtó, 20 perc nyújtó gyakorlatot csinálunk, a fülünktől a lábunk ujjáig minden izmot, minden inat megmozgatunk, és utána egy kis intenzívebb, kis erősebb gyakorlatok, akkor dolgozunk gumival, így gumihúzás, lábemelés gumival, úgyhogy erősítjük egy kicsit a felső testünket, a lábunkat, a farunkat, és azon dolgozunk, hogy akik járnak testnevelési erre az órákra, hogy minél kitartóbbak, minél erősebbek, és jó egészségnek örvendjenek, és ez a munka, ez hasznukra legyen mindannyiuknak.
1: Ugye többször említettük már, hogy mennyire fontos az idősebb korosztályt is megmozgatni, és az egészség szempontjából mennyire fontos aktívnak maradni, ezzel ön is egyetért.
0: Egyetértek maximálisan, és mindenkit motiválnák arra, hogy akinek egy kicsit fáj a háta, kicsit fáj a lába, jöjjön el, mert annyit csinálunk, amennyi nekünk megfelel idősebbeknek, tehát nincs itten, hogy muszáj 15 fekvőtámaszt egyből megcsinálni, vagy 15 hasizmot, megcsinálunk 2-3-at, utána következő alkalommal kicsit többet, és úgy, hogy erősítsük a hasizmunkat, lecsökkentsük egy kicsit azt a zsírmasszát, ami fölösleges a szívünk megterhelése véget, hogy lecsökkenjen. Nem ígérem azt, hogy gyors zsírleszívást végzünk, de arra kérek mindenkit, hogy aktívan töltsék el az idejüket, mert legkönnyebb a két hüvelykujjunkkal nyomkodni a mobiltelefont, és a székben ülni, és nem csinálni semmit, és utána nyöszörögni, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj. Ezt ki lehet küszöbölni mind aktív testmunkával, sétával, és mindenkinek ajánlom ezt a sétát is, mert ahhoz, hogy egy kicsit az embernek kondíciója legyen, ahhoz szükséges ez a 6-10 000 lépés naponta, nem a konyhába, leföl jobbra-balra, hanem válasszunk ki, az én időm legyen mindenkinek egy én ideje, amit magára szentel, és csak magára. A vendégek olyankor ne jöjjönek, amikor én aktív vagyok, vagy aktivitásaim vannak, és hogy is hívják, magunk érdekében csináljuk ezt, és meg fogják látni az ember.

0: emberek, hogy ezzel az aktivitással megerősítik szervezetüket, és a gerincoszlopuk is erősebb lesz, és nem fog fájni a hátuk, mert jobban érzik magunkat, és a legnagyobb pedig, hogy az emberek egymás között beszélgetnek, vicceket mesélünk az edzés végén, és ezzel kicsit nevetünk, és jó kedéllyel indulunk haza az edzésekről.
1: Tehát több okot is felsorolt arra, hogy bekapcsolódjanak az emberek az önök munkájában, részt vegyenek, és nem mellesleg ugye, hát egyedül nehéz, de társaságban könnyebb mozogni.
0: Így van.
1: Mozdulj rá a népkörben. Ubori Lászlónak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. További szép napot és kellemes hétvégét kívánunk.
0: Köszönjük maguknak is, jó munkát kívánok. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Üdvözlöm a hallgatottságot. Viszont.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió. A te hangod. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Az óra vége felé közeledve mozi műsorra érkezem. Lássuk tehát, hogy mit vetítenek az Eurocinemában és a Lévka Sándor Árt moziban. Az Eurocinema moziban vasárnap 11 órakor a Vienna című amerikai animációs filmet vetítik. Szombattól szerdáig 17 óra 30-kor a Pókember vadonatúj nap című amerikai szuperhős film lesz repertoáron. Szombattól szerdáig 20 órakor az Ötöccea című amerikai drámafilmet tekintheti meg a közönség. Szombaton és vasárnap 23 órától a The Get Out című amerikai akciófilmet mutatják be. A Lívka Sándor Árt moziban szombattól szerdáig 16 óra 30-tól a Kajera című spanyol animációs filmet játsszák, szombattól szerdáig 18 órakor a Pókember vadonatúj nap című amerikai szuperhős filmre válthatnak jegyet a mozi pénztárában. Szombattól szerdáig 20 óra 15-kor a The Get Out című amerikai akciófilmet vetítik. A belépők mindkét mozi esetében 400 dinárba kerülnek.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
4: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
3: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
4: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
3: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
4: 21 órától népünnepély.
3: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Utána nézzünk, milyen a mostani szerbiai energiahelyzet. A delibláti homokpusztán még mindig küzdenek a lángokkal. Belgrádba látogatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, és megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Napok óta súlyos helyzetben van Szerbia és a térség energetikai rendszere az aszály, a rendkívül alacsony dunai vízállás és a tartós hőség miatt. A szerbiai Gyerdáp vízerőmű jelenleg kapacitásának mintegy 20%-án működik, miközben a nyári villamos energiafogyasztás elérte a téli szintet. Rózsa Krisztina összeállítása.
2: A Duna rendkívül alacsony vízállása elsősorban a vízerőművek működését nehezíti. Szerbiában a Gyerdáp vízerőmű jelenleg a kapacitásának mindössze mintegy 20%-án működik. A Drinán található vízerőművek ugyanakkor továbbra is termelnek, így részben ellensúlyozzák a kiesést. Gligor Gellért, környezetvédelmi szakmérnök.
3: Alapvetően ugye ez a márciusi-áprilisi vízhozam plusz, ami érkezik onnan, az valójában nem tart ki erre az aszályos júniustól egész szeptember-októberi időszakig. Valamikor ez a vízhozam, ami a lefolyásból, illetve az olvadásból keletkezett, teljes mértékben tudta tartani azt a szintet, ahol maga a víziközmű működés tudott zavartalanul működni, az energiatermelés szintén tudott működni. Sajnos ma olyan kritikus szintre estünk, egyrészt emiatt is, hogy teljes mértékben még az energia problémákat is előhozza ez az alacsony vízszint.
2: A csökkenő vízenergia miatt az ország nagyobb mértékben támaszkodik a barna szénnel működő hőerőművekre. Ez azonban hosszú távon szintén problémát jelent, mivel a Kolubara és a Kosztolac medencék széntartalékai a jelenlegi becslések szerint még körülbelül 20-30 évre elegendők. Emellett Szerbiának a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére vonatkozó nemzetközi vállalásait is teljesítenie kell. A rendkívüli hőség közben újabb rekordterhelést okoz az elektromos hálózaton. A légkondicionálók tömeges használata miatt a fogyasztás már a téli szintet is eléri. Predrag Skobály, a Vinča Nukleáris Kutatóintézet technológiai fejlesztését felelős igazgató helyettese. Nézzük meg a légkondicionáló berendezések számát Franciaországban és Németországban. Általánosságban ezzel a problémával is foglalkoznunk kell. Ez az épületek energiahatékonysága. Szerbia ebből a szempontból sajnos nagyon pazarló, ami az energiahatékonyságot illeti. Az Európai Unióhoz képest kétszer, háromszor több energiát fogyasztunk az épületek energiahatékonyságát tekintve. Hosszabb távon Szerbia több lábon álló energiarendszert építene ki. A tervek között szerepel az első szerbiai atomerőmű megépítése, valamint a nap- és szélenergia további fejlesztése. Szerbia első atomerőművéből a legoptimistább forgatókönyv szerint 2040 körül érkezhetnek az első kilovattórák. Addig a széntüzelésű erőművek továbbra is fontos szerepet töltenek be az ellátás biztonságában. A jelenlegi helyzetben Szerbiában nincs szükség áramkorlátozásokra, az ellátás stabil.
1: Több mint 700 hektár területet érint a tűz a delibláti homokpusztán, ahol több száz ember küzd a lángokkal. A helyzetet az erős szél nehezíti, a sűrű fekete füst pedig nagy távolságra is eljuthat. A térség lakosságának jelentős részét evakuálták otthonából. A legnagyobb tűz Kevevára község területén ütött ki, ahol az oltás a földön és a levegőből egyaránt zajlik. Megfékezésén összesen majdnem 300 ember dolgozik. Katonai tiszteletadás mellett fogadták ma Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Belgrádban a Szerbia palota előtt. Alekszandr Vučić szerb államfővel együtt meghallgatták a két ország himnuszát, majd a vörös szőnyegen bevonultak a tárgyalások helyszínére. Előbb négy szem közt majd delegációjukkal együtt egyeztetnek. A tervek szerint délben a két ország képviselői aláírják az állategészségügy és az élelmiszer biztonság területén folytatott együttműködésről szóló egyetértési memorandumot, majd Zelenszkij és Vučić sajtótájékoztatót tart. A két államfő korábban több nemzetközi fórumon is találkozott, legutóbb júliusban Kijevben, ahol Vučić meghívta Zelenszkijt szerbiai látogatásra. Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart. Az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vitát is szerveznek majd, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatják. Szombaton is benépesült a szabadkai Úcskapiac. A standok között ilyenkor is nagy a jövésmenés, az árusok pedig, ahogyan már sok-sok éve, a határ túloldaláról érkező vásárlókra is számítanak. A kínálat változatos, a kedvező árak pedig továbbra is sokakat csábítanak a piacra, a meleg ellenére is. Vajtai Viktória riportja.
0: Ruhák, cipők, háztartási eszközök és számtalan apróság sorakozik a szabadkai Úcskapiac standjain. A piacra már a kora reggeli órákban sokan látogatnak ki, főként a hétvége miatt. Ilyenkor él igazán az Úcskapiac. A környező településekről érkezők mellett Magyarországról is rendszeresen jönnek látogatók. Varga Hajnalka, Fejér megye.
4: Először vagyunk itt, interneten olvastuk, meg ismerősöktől hallottunk. Egyelőre csak ruhákat vásároltunk családtagoknak, meg magunknak.
0: Kis Dorina, Bükkszentmárton.
5: Harmadjára jövünk kivásárolni, az árakkal nagyon meg vagyunk elégedve. Egyébként ruhákat szoktunk vásárolni, most a óvodakezdésre vásárolunk a kisfiamnak, a kislányomnak, cipőt, együtteseket. Nagyon jó minőségben vannak, nagyon jó minőségűek, úgyhogy meg vagyunk elégedve nagyon.
0: A magyarországi látogatók számára nem csak az árak lehetnek vonzóak. Sokan már visszatérő vásárlók is pontosan tudják, melyik soron, melyik árusnál érdemes keresgélni. Szalma Csaba, Kiskunhalas.
6: Igazából minden hónapban legalább egyszer kijövünk. Hogyha ruhát szoktunk vásárolni, esetleg fűszert, papírtörlőt, ilyesmit, ami sokkal olcsóbb egyébként, mint otthon. Na, viszonylag a kaják is jók. Enni is szoktunk általában, hogy kint vagyunk. Pár éve már kijárunk. Igazából ugyannyi. Hogyha akciókat találunk, olcsóbb ruhákat, akkor többet vásárolunk.
0: A legtöbben hozzáteszik, hogy az olykor igen hosszú várakozás a határon, sőt a meleg idő sem szegi a kedvüket. A kínálat miatt ugyanis megéri. Az árusok szerint a magyarországi vásárlók jelenléte továbbra is meghatározó, de a hétvégi forgalomban a helyi és a környékbeli vevőkből sincs hiány. Vujcsic Valentina, eladó.
7: Magyarországról általában hétvégeként szoktak érkezni többen, hétköznap is, de mondjuk ez a nyári periódus épp egy olyan időszak, amikor olyan sokan ugye nem jönnek, de különben így évközben eléggé sokan szoktak jönni ide vásárolni. Most attól függ, nálunk is természetesen vásárolnak, de mondjuk rá szerintem inkább az ilyen élelmiszer, meg az ilyen dolgokat, háztartási dolgokat vásárolják.
0: Itt nem csak vásárolni, de enni, kávézni, sőt, akár poharazgatni is lehet. Emiatt a híres szabadkai Úcskapiac akár hosszú órákra elfoglaltságot biztosít a látogatóknak. Csak a pénztárcánkra van szükségünk és türelemre, ugyanis a tömeg és a hangzavar hétvégente garantált.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
8: Időjárás.
9: Sok napsütésre van ma kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 20 fok körül alakul. Napközben 30-35 fokot mérhetünk.
10: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Reklám.
0: visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
12: Bomax.
13: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
13: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: szerve nem felrázva. A Nompresso.
1: Ti a Nompressót hallgatjátok itt a 91,5-ön. A híradót követően ismételten elmondom, és a cica barátokhoz szólok elsősorban, hogy ma van a cicák nemzetközi napja, így bizony minden évben augusztus 8. napjára esik a nemzetközi macska nap. Nagyon sok doromboló tappancsos keres gondoskodó szerető gazdit az örökbefogadási akcióban, amely folyamatban van Szabadkán, a Presszó is segít. Most fekete-fehér elegáns szépségek várnak meleg otthonra, és őket mutatjuk be a Pannonpresszó Facebookos oldalán, tehát hogyha beleszeretsz valamelyik cukiságba, és gondját tudnád viselni, akkor írj, és természetesen felvesszük a jelenlegi gondoskodóval a kapcsolatot, és összekötünk benneteket. Tehát, hogyha a Pannonpresszó Facebookos oldalára mentek, akkor elegáns kis frakkos cicákat láthattok, fekete-fehér cicákat, akik gazdit keresnek, látogassatok el az oldalra. Ha nem tudtok otthont biztosítani számukra, akkor legalább osszátok meg a bejegyzést. Köszönjük szépen a cicák nevében is!

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézművesvásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 12 óra 45 perckor egy holnapi nagyon szép kis programot ajánlunk a figyelmetekbe. A nyári koncertek a Zene Pavilonban című rendezvénysorozat keretében az idei nyáron 8 hétvégén 8 produkciót hallgathatnak meg az érdeklődők. Vasárnap, azaz holnap 19 órakor az Emotion Locomotion zenekar lép színpadra, akik pop és rock slágerekkel várják a zene szerelmeseit egy hangulatos estére. Az eseményt a Palics Park Kft. Szervezi. A rendezvényre belépés díjtalan.

0: Reklám.
1: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak egy szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart. Az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vitát is szerveznek majd, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatják. Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását, mint ahogy Ukrajna is Szerbiájét. Ez hangzott el azon tárgyalások után, amelyeket Alekszandr Vučić szerb és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök folytatott Belgrádban. A két államfő először négy szem közt egyeztetett, majd a szerb és az ukrán delegációk plenáris tárgyalása következett. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, valamint a gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködés állt. A találkozó után memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszer biztonság terén folytatott szerb-ukrán együttműködésről. Továbbra is rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélye Szerbiában, figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A magas hőmérséklet, a kiszáradt növényzet és az erős szél tovább fokozza a tűzveszélyt. Több mint 700 hektárnyi területet érint a tűz a Deliblati homokpusztán, ahol több száz ember küzd a lángokkal. A helyzetet az erős szél nehezíti, a sűrű fekete füst pedig nagy távolságra is eljuthat. A térség lakosságának jelentős részét evakuálták otthonából. A legnagyobb tűz Kevevára község területén ütött ki, ahol az oltás a földön és a levegőből egyaránt zajlik. Megfékezésén majdnem 300 ember dolgozik. 900 középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban, a magyarországi Sátor alja új helyen. A résztvevők többek között Magyarországról, a Kárpát-medence országaiból, továbbá Amerikából, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusból és Kolumbiából is érkeznek a táborba. A szervezők hangsúlyozták, hogy a tábor egy hétre a magyar középiskolások találkozó helyévé válik, célja pedig, hogy erősítse a nemzeti összetartozást, valamint, hogy lehetőséget teremtsen új barátságok és kapcsolatok kialakítására.
4: Időjárás.
6: Sok napsütésre számíthatunk a folytatásban is, csak kevés felhő lehet az égen. Holnap is hasonló idő lesz, 33 fokos csúcshőmérséklettel.
7: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4. 91.5. A jó választás.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs. I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Manon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja. A mai Pannon Press utolsó órájában az egészségperceket is figyelemmel kísérhetitek. Tombol a kánikula, a hőmérő higanyszála pedig folyamatosan az egekben jár. Ilyenkor mindannyian érezzük, hogy a hőség nem csak kellemetlen, de a szervezetünket is komolyan megterheli. De vajon hol húzódik a határ egy egyszerű fáradtság, a napszúrás és a közvetlenül életveszélyes hőguta között? Milyen intőjelekre kell figyelni és mit tehetünk, vagy éppen mit ne tegyünk, ha a környezetünkben valaki rosszul lesz a melegben? A következő interjúból kiderül. Dr. Pajor Margit általános orvossal Szlacki Csilla beszélgetett.
1: A nyári forróságban mindenhonnan azt halljuk, igyunk elég folyadékot, és maradjunk az árnyékban. Mégis a sürgősségi osztályok ilyenkor tálnak meg igazán, a hőség ugyanis nem válogat, és sokszor a legfiatalabbak vagy a legegészségesebbek sincsenek biztonságban. Mai adásunkban azt járjuk körben, hogyan vészelhetjük át biztonságban a legforróbb napokat, és hogyan ismerhetjük fel időben a bajt. A téma kapcsán dr. Pajor Margitot, általános szakorvost kérdezem. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és önöket, a munkatársakat.
1: Nos, kiket érint leginkább a kánikula? Csak az időseknek és a krónikus betegeknek kell vigyázniuk, hogy a fiatal, egészséges szervezet is meglepően gyorsan bajba kerülhet?
2: A kánikulában a direkt napfénytől és hőemelkedéstől, a forróságon való tartózkodástól természetesen mindenkinek, a fiataloknak is, az egészségeseknek is óvakodni kell, mert az ő szervezetük is reagálhat a kellemetlen környezeti hőmérsékletre, viszont természetesen, hogy a fiatalok és az idősek sokkal érzékenyebben, gyorsabban, erősebb reakcióval reagálnak a hőmérséklet megnövekedésére.
1: Sokan hajlamosak egy kalap alá venni a napszúrást és a hőgutát. Mi a pontos különbség a kettő között?
2: A kettő között két fontos különbség van. A napszúrás tulajdonképpen, amikor a fedetlen fejet éri, nagyon sokáig direkt napsütés, és a fej tető melegszik át, ezáltal az alatta lévő agyhártyák, és a nagyon hosszantartó melegtől az agyhártyák megduzzadnak, tehát egy ilyen fertőzés nélküli úgynevezett steril agyhártya gyulladás alakul ki, amelynek a jelei hasonlóak, mint a fertőzéses agyhártya gyulladásnak, csak természetesen gyorsabban elmúlnak a tünetei. Ezek a tünetek elsősorban fejfájással jelentkeznek, amelyik lehet éles, lüktető fejfájás, hányinger, szédülés, egy ilyen általános rosszulléti közérzet, émeigés, ami enyhébb fokban, nagyon súlyos fokban lehet, itt is láz is kialakulhat, hányás is kialakulhat, nyakmerevség, tarkomerevség, még tudatzavar, eszméletvesztés is. Míg a hőgutánál az egész szervezet melegszik át. Ilyenkor olyan szinten átmelegszik a szervezet, akár egy zárt helységben, akár csak nagyon fölöltözve vastag ruhában, akár autóban. Tehát a szervezet nagyon nagy átmelegedése és a hőszabályzása teljesen összeomlik. Képtelen a hőleadásra, képtelen az izzadásra. A bőr nagyon meleggé, vörössé válik, viszont száraz. Még a napszúrásnál izzadunk, a hőgutánál egy száraz bőr van, amikor nem tudja a szervezet leadni a hőmérsékletét, nem tudja hűteni magát, és ez sokkal súlyosabb állapothoz vezethet. Itt természetesen szintén ilyen szédülés, rosszulét, hányinger, hányás alakulhat, és ez sokkal súlyosabb állapothoz vezethet. Itt természetesen szintén ilyen szédülés, rosszulét, hányinger, hányás alakulhat ki, de nem egyszer tudatzavar és eszméletvesztés.

0: Jogúta esetén hűvös helyre kell vinni a beteget, hűteni a testét, ha nagyon vastag ruha van rajta, teszem azt mondjuk munkaruhában napon kellett, hogy dolgozzon, vagy akár zárt helyiségben, ha nem is napon, de nagyon meleg zárt helyiségben kellett, hogy dolgozzon, akkor hűteni kell a testet, megszabadítani a ruhától, amennyiben eszméleténél van, akkor folyadékpótlást kell végezni, ez természetesen lassan, de folyamatosan néhány korty víz formájában, és aztán izotóniás oldatok formájában. Viszont ha nincs tudatánál a beteg, vagy valamilyen, bármilyen szintű eszméletvesztés, tudatzavar van, akkor vigyázzunk az itatással, mert esetleg, ha nem tud nyelni rendesen a beteg, akkor tüdőre is mehet a folyadék, és nagyobb problémát okozunk. A szervezetet hűteni kell hidegvizes ruhákkal, elsősorban a tarkót, hónai árkokat, lágyékárkokat, de az egész testet borogathatjuk hideg vízzel. Vigyázni kell, hogy ne legyen teljesen jeges víz, mert akkor egy sokkot tudunk okozni a szervezetnek, és ettől a nagyon jeges hideg víztől vagy jégtől az erek összehúzódnak, és abban az esetben újra nem tudják leadni a hőt a szervezetből, úgyhogy nem szabad túlessünk az értelmnek a határán.
1: Igaz-e az, hogy a hőguta akár zárt térben, például egy klimatizálatlan lakásban vagy autóban is kialakulhat, anélkül, hogy közvetlen napfény érne minket?
0: Igen, igaz, és éppen ezért mondjuk, hogy nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy zárt autóban soha ne hagyjunk sem gyereket, sem idős személyt, hogyha mondjuk bevásárolni akarunk, és akkor csak egy pillanatra kiugrunk, és vagy elaludt a gyerek, és ott hagyjuk addig, amíg mi bevásárolunk, mert rázárjuk az ajtót, felhúzok az ablakokat véletlenül sem, ugyanígy a kedvenc, házi kedvenceinket, állatkáinkat sem szabad zárt autóban hagyni, mert ott pillanatok alatt, még ha nincs is a napon, felmelegszik a hőmérséklet annyira, hogy a hőguta jelei alakulhatnak ki.
1: Ha azt látjuk, hogy valaki a környezetünkben a hőség miatt rosszul lesz, vagy elveszíti az eszméletét, mi a legfontosabb 2-3 lépés, amit azonnal meg kell tennünk?
0: Eszméletvesztésnél a beteget mindenféleképpen fekvőhelyzetbe kell tenni, vagy hagyni, de hűvös helyre kell vinni, felszabadítani a ruházatát, és hűteni a szervezetét, a testet hideg borogatásokkal, a fejfedőt is hűteni, de az egész bőrt minél nagyobb területen. Folyadékpótlás csak akkor mehet szájon keresztül, ha eszméleténél van a beteg, ha nem, akkor természetesen mentőt hívunk, és a mentők majd intravénás folyadékpótlást végeznek, meg a megfelelő gyógyszerekkel lázcsillapítást, testhűtést fognak végezni.
1: Vannak-e olyan elterjedt berögződések vagy házi praktikák az elsősegély nyújtásban, amikkel több kárt okozhatunk, mint hasznot?
0: Hát elsősorban az, hogyha a nagyon felmelegedett testet nagyon hideg, nagyon jeges vízzel, vagy jeget kivéve a hűtőből akarjuk hűteni, mert mint említettem, a nagyon hideg, jeges vízre egy hirtelen érszűkület alakul ki a bőr erejébe, kapillárisaiban, és akkor ezzel éppen ellentétes hatást érünk el, tehát nem tudnak kitágulni, és nem tudják leadni a hőt, nem tud megindulni az izzadás, és azáltal a hőleadás. Tehát csak hűteni hideg vízzel, de nem jeges vízzel. Természetesen, ha valaki szédül, ha rosszul van, akkor véletlenül sem kell fölültetni és fölálltatni. Ilyenkor mindig jobb vízszintesbe hagyni a testet, inkább a lábakat kell egy kicsit megemelni, és akkor ezáltal a vérkeringés jobban a fej területére, koponya területére segítődik, és az eszmélet is könnyebben visszajön, a szédülés is könnyebben elmúlik.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Pajor Margittal, de addig is hallgassunk meg egy zeneszámot.

0: Folytatjuk az egészségperceket. Vendégem továbbra is dr. Pajor Margit, általános szakorvos. Ugye mindenki azt hajtogatja, hogy ígyunk sokat, de mennyit és mit? A tiszta vízről magában elég, vagy az izzadással elveszített sókat, ásványanyagokat is pótolnunk kell?
1: Mindenféleképpen pótolni kell az elveszített sókat, tehát ez itt nagyon-nagyon fontos, hogy amikor izzadunk, akkor nem csak tiszta vizet veszítünk, hanem az összes ásványi anyagokat az izzadással együtt, valamint a vizelettel is az ürül, persze ilyenkor sokkal kisebb mennyiségben van vizelet, és ezért ezeket az ásványi sókat is pótolni kell. Ezért adnunk kell olyan oldatokat, amelyikben ezek az ásványi sók vannak. Gyógyszertárban tudunk venni ilyen porokat, amit vízben feloldhatunk, és akkor azokat gortyonként isszuk, vagy pedig bármilyen izotóniás folyadékot, gyümölcsleveket is, amelyikben van természetesen egy kis cukor is, ami ilyenkor nagyon is jó jön, hogyha ilyen rosszuléti állapot van, de a cukrok mellett a gyümölcslevekben természetesen megvannak az elektrolitok is, az ásványi anyagok is, amelyeket pótolni kell. Nagyon ajánljuk ilyenkor a leveseknek a fogyasztását. Ha ez melegen nem esik jó, akkor lehet hidegen is leveseket enni, de a langyos levesek is teljesen üdítenek is ilyenkor, és azokban is az a lényeg, hogy minél több zöldségféle legyen belefőzve. Paradicsomleves jó, különböző kompótok megfelelők, kompótlevek megfelelők. Nem kell ilyenkor a táplálékban nagyon erős hússal és zsíradékkal tömörített ételeket fogyasztani és leveseket fogyasztani.
0: Hogyan hűtsük az otthonunkat és a testünket okosan? Milyen veszélyei lehetnek a túl hidegre állított klímának vagy a jeges fürdőnek?
1: Nagyon nem jó a túl hidegre állított klíma. Az ajánlatok, a technikai ajánlatok azok, hogy a külső hőmérséklettől csak egy 6-7 fokkal legyen a klíma, tehát a szoba hőmérséklet beállítva, és csak addal az 5-6-7 fokkal legyen hidegebb a belső szobákban, mint a külső környezet. De ha kint nagyon meleg van, mint most a 40 fokos hőmérséklet, akkor is a szoba hőmérséklet 27-28 foktól nem kell, hogy hidegebb legyen, mert ha kibe megyünk, akkor az nagyon-nagyon nagy különbség, és a szervezet ezt is sokosan tudja lereagálni. Nem beszélve arról, hogyha leizzadva kintről bejövünk a nagyon lehűtött szobába, az izzadságunk hirtelen lehűl, és egy megfázáshoz tud vezetni. Nagyon gyakran ilyenkor izületi gyulladások, izomgyulladások, sőt tüdőgyulladások is a náthának a tünetei jelentkezhetnek. Semmiféleképpen nem kell kellemetlenül hidegre állítani a hőmérsékletet. Télen sokan nem győznek 25-6 fokra fölmelegíteni, de nyáron le akarják hűteni 21-2 fokra a hőmérsékletet, tehát ennek semmilyen jelentősége nincs, és a szervezetet csak egy nagyon sokkos hőszabályzásnak teszik ki, amikor nem is tudja, hogy lereagálni, és nagyobb bajt csinálunk, mint segítünk a szervezetnek.
0: Szerintem egy nagyon fontos kérdés az, hogy befolyásolhatja-e a hőség a rendszeresen szedett gyógyszerek hatását?
1: Igen, vannak betegek, akik elsőben vérnyomásos betegek, akik a logikának megfelelően a tágult erekvéget, ugye a szervezet azáltal tudja leadni a hőmérsékletét, a hőjét, hogy kitágulnak az erek, és ezáltal a vérnyomásnak is alacsonyabbnak kellene lenni, és ez nagyon sokszor így van, hogy nyáron kisebb mennyiségű vérnyomás csökkentőt kell szedni. Viszont vannak éppen hirtelen hőmérsékletváltozásnak kitéve, annak köszönhetően, hogy mégiscsak nyáron is még magasabb a vérnyomás, mint szokott lenni. Lehet ez a nehezebb idegállapot véget, ugye kikészíti az idegrendszerünket ez a nagyon erős meleg, és nagyon sokan inkább magasabb vérnyomásra szenvednek, tehát magasabb vérnyomásokat mérnek. Úgyhogy én mindenféleképpen azt ajánlom, hogy az ilyen szélsőséges időjárások alatt mindenki többször mérje meg a vérnyomását, nem azt mondom, hogy naponta háromszor kell ezzel foglalkozni, de kicsit is, ha rosszul van, és nem tudja eldönteni, hogy most magas vagy alacsony a vérnyomása, akkor igenis mérje le, és a vérnyomás csökkentőket lehet ahhoz képest emelni az adagját, vagy csökkenteni a már meglévő kiírt vérnyomás csökkentő gyógyszerek adagját. Önmaguk is, a betegek egy-egy fél adaggal, akár egész adaggal megemelhetik, illetve lecsökkenthetik. Ugyanúgy a cukorszint is tud változni, ez természetesen függ attól, hogy mennyi fizikai munkát végeznek ebben a melegben, mert az nagyon nagy cukorégetéssel jár, viszont az is függ, hogy mennyi gyümölcsöt esznek, mert a gyümölcsök amennyire egészségesek, nagyon nagy mennyiségű cukrot tartalmaznak, és ezért megtörténhet, hogy nem is eszik sokat, csak gyümölcsöt, és a cukorértéktől ugrik. Tehát azt is ellenőrizni kell, és a táplálkozást összetételét is, táplálék összetételét is egy kicsit irányítani ahhoz, ugyanúgy a gyógyszereknek a mennyiségét, vagy aki inzulinon van, az inzulin adagot egy kicsit önmaguk is szabályozhatják a betegek.
0: S végezetül, ha egyetlen aranyszabályt kellene kiemelnie, amit mindenkinek be kéne tartania a legforróbb napokon, mi lenne az?
1: Hát a legforróbb napokon aranyszabályként mindenféleképpen azt mondanám, hogy akinek nem egyértelműen fontos, az 11 órától délután 4-5 óráig ne menjen ki a napra, előtte, illetve utána végezze el a kinti dolgait, feladatait. Akinek viszont nagyon muszáj, az természetesen fejfedőt használjon, a ruhák mindenféleképpen vékonyak legyenek és világosak legyenek, mert a sötét ruha szívja magába a napsugarait, és még jobban felmelegíti a szervezetet. Mindenféleképpen nagyon sok folyadékot kell bevinni elegendő mennyiségben és megfelelő összetételben, amiről az előbb beszéltünk. És ha valaki rosszul lesz, mindig azt kell csinálni, hogy hűvös helyre vinni, hűteni a szervezetet, és ha észnél van, folyadékot pótolni, ha nincs észnél, mentőszolgálatot hívni.
0: Hát én úgy gondolom, hogy nagyon részletesen körbejártunk egy aktuális és fontos témát. Dr. Pajor Margitnak, általános szakorvosnak nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
1: Nagyon szívesen tettem.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: nem Kínában készült.
1: Sze sze dázsá de show team.
2: 100%-ban vajdasági. Panna Rádió.
3: A szombati Pannonpresszó végéhez értünk. Köszönjük figyelmeteket, de ha tehetitek, maradjatok a folytatásban is itt a 91,5-ön. Hétfőn is lesz presszó, akkor Fackovics Melissa számít figyelmetekre. További jó rádiózást és kellemes hétvégét kíván Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Sziasztok!

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak egy szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart. Az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vitát is szerveznek majd, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatják. Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását, mint ahogy Ukrajna is Szerbiájét. Ez hangzott el azon tárgyalások után, amelyeket Alekszandr Vucic szerb és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök folytatott Belgrádban. A két államfő először négy szem közt egyeztetett, majd a szerb és az ukrán delegációk plenáris tárgyalása következett. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, valamint a gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködés állt. A találkozó után memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság terén folytatott szerb-ukrán együttműködésről. Továbbra is rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélye Szerbiában, figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A magas hőmérséklet, a kiszáradt növényzet és az erős szél tovább fokozza a tűzveszélyt. Több mint 700 hektárnyi területet érint a tűz a Deliblati homokpusztán, ahol több száz ember küzd a lángokkal. A helyzetet az erős szél nehezíti, a sűrű fekete füst pedig nagy távolságra is eljuthat. A térség lakosságának jelentős részét evakuálták otthonából. A legnagyobb tűz Kevevára község területén ütött ki, ahol az oltás a földön és a levegőből egyaránt zajlik. Megfékezésén majdnem 300 ember dolgozik. 900 középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban, a magyarországi Sátor alja új helyen. A résztvevők többek között Magyarországról, a Kárpát-medence országaiból, továbbá Amerikából, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusból és Kolumbiából is érkeznek a táborba. A szervezők hangsúlyozták, hogy a tábor egy hétre a magyar középiskolások találkozó helyévé válik, célja pedig, hogy erősítse a nemzeti összetartozást, valamint, hogy lehetőséget teremtsen új barátságok és kapcsolatok kialakítására.
5: Időjárás.
8: Sok napsütésre számíthatunk a folytatásban is, csak kevés felhő lehet az égen. Holnap is hasonló idő lesz, 33 fokos csúcshőmérséklettel.
2: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
2: Bomax.
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk! Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ma mi fő?

Akkor és most! Hey now, you're an all-star! Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban. California, yeah. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like...

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter miniszterelnök Facebook posztjában azt írja, dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását, mint ahogy Ukrajna is Szerbiájét, ez hangzott el azon tárgyalások után, amelyeket Alekszandr Vučić szerb és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök folytatott Belgrádban. A két államfő először 4 szem közt egyeztetett, majd a szerb és az ukrán delegációk plenáris tárgyalása következett. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, valamint a gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködés állt. A találkozó után memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság terén folytatott szerb-ukrán együttműködésről. Hétfőn kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. A munkacsoportban a szerb kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók képviselői vesznek részt. Dragan Todorovic, a Szerbiai Független Szakszervezetek Szövetsége tárgyalócsoportjának tagja elmondta, 2 számjegyű minimálbér emeléshez ragaszkodnak, de a pontos követelésüket egyelőre nem határozták meg, mert előbb megvárják a kormány erre vonatkozó tervét. Todorovic szerint 2 számjegyű emelésre már csak azért is szükség van, hogy teljesülhessen az a korábbi célkitűzés, amely 1400 eurós átlagfizetésről és 640 eurós minimálbérről szól 2027-re vonatkozóan. 10 millió dinár támogatásban részesült Szabadka, Topolya és Magyar Kanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a tartományi regionális fejlesztési régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság közzétette az Európai Unió által finanszírozott projektek önrészének társfinanszírozására kiírt pályázat eredményeit. Szabadkán a Városháza tetőszerkezetének felújítása kerül előtérbe. Topolyán a stadion és az uszoda melletti városi park revitalizációját segíti a támogatás. Magyar Kanizsán pedig a határmenti katasztrófa védelmi együttműködést fejlesztik, tűzoltóautók és tűzoltófelszerelések beszerzésére, valamint a horgosi tűzoltó otthon felújítására is lehetőség nyílik. Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Feremond Árpád, a tanácselnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart. Az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot az MNT honlapján olvashatják. Fokhagyma fesztivált és falunapot tartanak ma Ludason. A vásártéren egész nap színes programokkal, gasztronómiai különlegességekkel és jó hangulattal várják a látogatókat. A híres ludasi fokhagymát ráadásul közvetlenül a helyi termelőktől lehet beszerezni. A rendezvényt hivatalosan 18 órakor nyitják meg, majd 19 órától kezdődnek a fokhagymás ügyességi játékok és a kulturális műsor. Az estét hajnalig tartó mulatság zárja, a talpalávalóról pedig a kikindai vidám fiúk zenekar gondoskodik.
0: Időjárás.
6: Szabadkán jelenleg 31 fok van, sok napsütésre számíthatunk, csak kevés felhő lehet az égen holnap is, 33 fok körül várható majd a csúcshőmérséklet.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: mint egy csillagkék.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika. Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
8: Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. Belgrádba látogatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Hétfőn kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. Utána nézzünk, milyen az energiahelyzet az országban, és megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter miniszterelnök Facebook posztjában azt írja, dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelöltel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. Szerbiába jött Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A két ország kapcsolatainak erősítéséről, gazdasági együttműködésről és Ukrajna támogatásáról is tárgyalt Belgrádban Alekszandr Vucic szerb elnökkel. A találkozót követően a felek több területen is együttműködést helyeztek kilátásba a két ország között. Rózsa Krisztina összeállítása.
9: Katonai tiszteletadással fogadta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt Alekszandr Vucic szerb államfő. A Szerbia palota előtt a két elnök meghallgatta a szerb és az ukrán himnuszt, majd a tárgyalások helyszínére vonult. A megbeszélések először négy szemköz zajlottak, majd a két ország delegációinak részvételével folytatódtak. Vucic szerint ukrán vállalatok szerbiai beruházásai és közlekedési hálózat fejlesztése terén is lehetőség nyílik szorosabb együttműködésre. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megköszönte Szerbiának az Ukrajna iránt tanúsított tiszteletet, valamint az ukrán nép és az ország területi integritása iránti támogatást.
0: Ez
10: számunkra rendkívüli jelentőségű és fontosságú, és köszönöm, elnök úr. Tegnap este is ma a kétoldalú együttműködésről, valamint olyan lehetőségekről tárgyaltunk, amelyek erősíthetik infrastruktúránkat, kikötőinket, vasútállomásainkat és vasúti hálózatunkat, ezáltal pedig gazdaságunkat és biztonságunkat is. Konkrét fejlesztési és infrastruktúrális projektek is vannak, például az ukrajnai újjáépítési projektek, amelyeket közösen valósíthatunk meg. Ez jelentős hozzájárulás lenne a meglévő munkahelyek megőrzéséhez, valamint új, tisztességes munkahelyek létrehozásához, mind Ukrajnában, mind Szerbiában. Alekszandr Vučić kijelentette, hogy Szerbia támogatja az ENSZ alapokmányát és Ukrajna területi integritását. Hozzátette, hogy Szerbia hálás Ukrajnának, amiért Kijev szintén támogatja Szerbia területi integritását. Vučić humanitárius segítséget is ígért Ukrajnának. Szerbia már gyógyszerekkel támogatja az országot, és az energetikai szektor számára szükséges berendezésekkel, különösen a téli időszakra készülve szintén segítséget kíván nyújtani. Ami véleményem szerint a legfontosabb, hogy Szerbia, és ezt elnökként én is hangsúlyoztam, hogy Szerbia támogatja az ENSZ alapokmányát és az ENSZ határozatait. Ez minden ENSZ tagállam területi integritásának tiszteletét jelenti, így Ukrajna területi integritásának támogatását is.
11: Ukrajne.
10: A találkozó részeként memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság területén folytatott együttműködésről Szerbia mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi minisztériuma, valamint az ukrán állami élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szolgálat között.
8: Hétfőn kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. A munkacsoportban a szerb kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók képviselői vesznek részt. Dragan Todorovic, a Szerbiai Független Szakszervezetek Szövetsége tárgyaló csoportjának tagja elmondta, kétszámjegyű minimálbér emeléshez ragaszkodnak, de a pontos követelésüket egyelőre nem határozták meg, mert előbb megvárják a kormány erre vonatkozó tervét. Todorovic szerint kétszámjegyű emelésre már csak azért is szükség van, hogy teljesülhessen az a korábbi célkitűzés, amely 1400 eurós átlagfizetésről és 640 eurós minimálbérről szól 2027-re vonatkozóan. Napok óta súlyos helyzetben van Szerbia és a térség energetikai rendszere az aszály, a rendkívül alacsony dunai vízállás és a tartós hőség miatt. A szerbiai Gyerdáp vízerőmű jelenleg kapacitásának mintegy 20%-án működik, miközben a nyári villamos energiafogyasztás elérte a téli szintet. Rózsa Krisztina összeállítása.
10: A Duna rendkívül alacsony vízállása elsősorban a vízerőművek működését nehezíti. Szerbiában a Gyerdáp vízerőmű jelenleg a kapacitásának mindössze mintegy 20%-án működik. A Drinán található vízerőművek ugyanakkor továbbra is termelnek, így részben ellensúlyozzák a kiesést. Gligor Gellért, környezetvédelmi szakmérnök.
12: Alapvetően ugye ez a márciusi-áprilisi vízhozam plusz, ami érkezik onnan, az valójában nem tart ki erre az aszályos júniustól egész szeptember-októberi időszakig. Valamikor ez a vízhozam, ami a lefolyásból, illetve az olvadásból keletkezett, teljes mértékben tudta tartani azt a szintet, ahol maga a víziközmű működés tudott zavartalanul működni, az energiatermelés szintén tudott működni. Sajnos ma olyan kritikus szintre estünk, egyrészt emiatt is, hogy teljes mértékben még az energia problémákat is előhozza ez az alacsony vízszint.
10: A csökkenő vízenergia miatt az ország nagyobb mértékben támaszkodik a barna szénnel működő hőerőművekre. Ez azonban hosszú távon szintén problémát jelent, mivel a Kolubara és a Kosztolac medencék széntartalékai a jelenlegi becslések szerint még körülbelül 20-30 évre elegendők. Emellett Szerbiának a széndioxid kibocsátás csökkentésére vonatkozó nemzetközi vállalásait is teljesítenie kell. A rendkívüli hőség közben újabb rekordterhelést okoz az elektromos hálózaton. A légkondicionálók tömeges használata miatt a fogyasztás már a téli szintet is eléri. Predrag Skobály, a Vinča Nukleáris Kutatóintézet technológiai fejlesztését felelős igazgató helyettese. Nézzük meg a légkondicionáló berendezések számát Franciaországban és Németországban. Általánosságban ezzel a problémával is foglalkoznunk kell.
9: Ez az épületek energiahatékonysága. Szerbia ebből a szempontból sajnos nagyon pazarló, ami az energiahatékonyságot illeti. Az Európai Unióhoz képest kétszer, háromszor több energiát fogyasztunk az épületek energiahatékonyságát tekintve. Hosszabb távon Szerbia több lábon álló energiarendszert építene ki. A tervek között szerepel az első szerbiai atomerőmű megépítése, valamint a nap- és szélenergia további fejlesztése. Szerbia első atomerőművéből a legoptimistább forgatókönyv szerint 2040 körül érkezhetnek az első kilovattórák. Addig a széntüzelésű erőművek továbbra is fontos szerepet töltenek be az ellátás biztonságában. A jelenlegi helyzetben Szerbiában nincs szükség áramkorlátozásokra, az ellátás stabil.
8: Továbbra is több helyszínen küzdenek a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A legnagyobb erőket a Deliblati homokpusztán vetették be, ahol a lángokat a földről és a levegőből is oltják. A belügyminisztérium közlése szerint egy nap alatt 4 helikopter 26 bevetést hajtott végre a Deliblati homokpuszta felett, és összesen 270 tonna vizet dobott a lángokra. A Krájevú környéki Zsaracska hegységben a tüzet lokalizálták, Ústje felett pedig ellenőrzés alatt tartják. A Stolovi hegység továbbra is oltják a tüzet, amely főként füves területeket és alacsony növényzetet érint. A nehezen megközelíthető terep miatt itt helikopteres beavatkozásra is szükség lehet. Szerbiában jelenleg 6 szabadtéri tűzzel küzdenek, 484 ember részvételével. A magas hőmérséklet és a szél rövid idő alatt is megváltoztathatja a körülményeket, ezért a tűzfészkeket folyamatosan figyelemmel kísérik. Milos Milenkovic, a tűzoltó mentő egységek igazgatóságának parancsnok helyettese.
0: Hangsúlyoznom kell, hogy rengeteg minden függ az időjárási viszonyoktól, különösen a hőmérséklettől és a széltől, így a reggel rendelkezésre álló információk később változhatnak. Ugyanakkor ismételten kiemelem, hogy minden figyelmet, erőforrást és kapacitást a Deliblati homokpusztára, a Krájevó környéki területre, illetve a már lokalizált Maglics és a Stolovi térségére irányítunk.
8: Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, a tanács elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart. Az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot az MNT honlapján olvashatják. 10 millió dinár támogatásban részesült Szabadka, Topolya és Magyar Kanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a tartományi regionális fejlesztési régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság közzétette az Európai Unió által finanszírozott projektek önrészének társfinanszírozására kiírt pályázat eredményeit. Szabadkán a Városháza tető szerkezetének felújítása kerül előtérbe. Topolyán a stadion és az uszoda melletti városi park revitalizációját segíti a támogatás. Magyar Kanizsán pedig a határ menti katasztrófa védelmi együttműködést fejlesztik, tűzoltó autók és tűzoltó felszerelések beszerzésére, valamint a horgosi tűzoltó otthon felújítására is lehetőség nyílik. A pontos idő 4 óra 12 perc.
3: Időjárás.
11: Sok napsütésre van ma kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sok felé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Hajnalra sok felé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 20 fok körül alakul. Napközben 30-35 fokot mérhetünk.
13: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldások.

0: again. Reklám. A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben, mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a felté.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Ez a Pannonrádió.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.

Pörög ránk. Panna Rádió éjjel-nappal. Pörög ránk. Panna Rádió éjjel-nappal.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: kezdenénk?
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Hannó Rádió.
3: A te hangod.
0: Sheesh.

0: A Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A 91,5 MHz-en. Pannon Rádió.

akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Médiatámogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Pörög ránk! Panorádió. Neked szól!

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. Magyar Péter miniszterelnök Facebook posztjában azt írta, Dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A Magyarországgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. Dr. Baka András elfogadta a felkérést. Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását, mint ahogy Ukrajna is Szerbiájét. Ez hangzott el azon tárgyalások után, amelyeket Alekszandar Vučić szerb és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök folytatott Belgrádban. A két államfő először négy szem közt egyeztetett, majd a szerb és az ukrán delegációk plenáris tárgyalása következett. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, valamint a gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködés állt. A találkozó után memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság terén folytatott szerb-ukrán együttműködésről. Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak egy szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az officekukac.mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vitát is szerveznek majd, amelynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatják.
3: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Panna Rádió.
2: Az interneten
1: és az FM 91.5-ön.

Topkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.